Vajátalan láttak a vikra te itteranginei! Fagacsibőre merül a manó! Ó, különbecida! Kánnui mami! Tökör a maori apori rua! Kiakkára akarta a popo! Quarino mátaku kapateára! E vajjere, mota maori a finitoi! Faja mota vajma! Pacsua terrorie! Tēnā koutou! Tēnā koutou! Tēnā koutou katoa!